ki, nagyon jó. És gyönyörűen leérkeztem, tompítottam, semmi ballisztikus eset, szembe velem áll a angol tanszék titkárnője, és annyit mond, 4-es. Hát az életben másnap 2-est kaptam, de mindegy, inkább leugrottam volna egy 4-esért, most már mindegy, következő fellépünk Miskolcról érkezett, hát az már nem Románia, de van az a szög, maradjunk annyiba. Néha, én ott születtem, csak azért mondom, miskolci, és hogyha már ilyen eddás hasonlattal élnék, akkor elhagyta a várost, és érkezik a kör közepére, fogadjuk nagy szeretettel Bellus Istvánt!

Köszönöm szépen! Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, Bellus István vagyok, Miskolcról érkeztem. Ami hát sokan úgy mondják, hogy Miskolc a mediterrán Ózd. Nem tudom, ki hallott már erről. No hát, mielőtt ide jöttem, fölmentem a szüleimhez, és

0: Kövest ki! Heti Matyi. Minden csütörtökön az újságárusoknál. Csak 165 forint.
1: Feledékeny vagyok.
2: Te édesem!
1: Nagyon Isten tanárnő, csak nem a füle fáj.
2: A Walkman-t hallgatom, ugyanis intenzív nyelvtanfolyamra járom.
1: És milyen nyelvet tanul?
2: Fogalmam sincs, még csak az első leckénél tartok.
1: Az miért ilyen izgatott?
2: Na is mondja, a holnapi esküvemet próbáltuk el.
1: A ceremóniát?
2: Nem, a nász éjszakát, édes.
1: Régen mások voltak az erkölcsök. 50 évig éltem az urammal, de engem még sose látott mástelen. Egyszer például váratlanul jött haza, de még akkor is volt rajtam valami.
2: Halloween?
1: Nem, az agronómus úr.
2: Mondja is maga, miért utazik a városba?
1: Életmentő kitüntetést kaptam. Állítólag megmentettem több száz ember életét.
2: Tényleg? Mivel?
1: Azzal, hogy nem tudtam eladni a gombámat a piacon.
2: Apropó, katonini, tud valami házias ételt ajánlani?
1: Én már minden ételt a tehenemből készítek.
2: Na, akkor én már tudom, hogy mit nem kérnék magánál.
1: Mit?
2: Túrós lepényt.
1: Akármit mond a tehenemre, de elhoztam vele a BMW nagydíját.
2: Na, hát hogy tudta elhozni?
1: Úgy, hogy nem őrizte senki.
2: Apropó, rendeltem a vőlegényemnek faxon.
1: Milyen? Milyen rendet?
2: Mondom, rendeltem a vőlegényemnek faxon.
1: Még jó, hogy nincs itt a plébános úr.
2: Két tejfölt, de mind a kettő budjant volt.
1: Miért nem reklamálta meg levélben?
2: Na minek? Úgy se tud olvasni.
1: A maga vőlegényét nem úgy hívják, hogy Ökör József?
2: Kikérem magamnak az Ökör Józsefet. Van neki tisztességes neve?
1: Mi az?
2: Ökör Dezső. Mama, maga miatt fogunk itt leállni? Ne röhögjön már, jó Isten áldja meg! Még ilyet nem láttam. Igaz, hogy nem ez volt beírva, abban igaza van neki. Ezen meg a drága újság.
1: Sok ökörséget írta be, azt nézem csak. Na, az milyen a maga vőlegénye?
2: Jaj, csodálatos férfi, mindenki leült tőle.
1: Miért, manöken?
2: Nem, ítélőbíró. Mondja, mama, maga még sosem volt szerelmes?
1: De lánykoromban egy pajtába, de már nem emlékszem, hogy kibe.
2: Mi olyan rég volt?
1: Nem, olyan sötét.
2: Ja.
1: Egyébként hol van most a vőlegénye?
2: Itt köröz az állomás körül a kocsijával.
1: A parkolót keresi?
2: Nem, a féket, édes.
1: Az én uram is vezet, mozdonyvezető, minden útjáról egy halom pénze jön haza.
2: Tényleg? Miért hova viszi a mozdonyt? Külföldre?
1: Nem, a mélytelepre.
2: Képzelje, megtaláltam a családom nemesi kutyabőrét.
1: Milyen volt?
2: Foxy. Úgyhogy nekem jár a pallós jog és a just prima noctus.
1: Szegény uramat is azzal kezelték. Kanalas gyógyszert írt neki az orvos, de a végén ma alig bírta lenyelni.
2: Mi, az orvosságot?
1: Nem, a kanalat.
2: Na hát állítólag maga feltalált valami gyógyszert a férfiasságra.
1: Bizony az én szeremtől a 94 éves sekrestjét még most is tud.
2: Szeretkezni?
1: Nem, harangozni.
2: Képzelje, a vőlegényem is nagykujon. Minden szoknya alá belenyúlkál.
1: Nem várték meg érte?
2: Csak egyszer.
1: Hol?
2: Skóciában.
1: Itt a faluban... A legismertebb ember az uram volt. Egyszer fölment Pestre, azt még a hatos villamosról is kiabáltak utána.
2: Mit?
1: Azt, hogy segítség, tolvaj.
2: Nézze, mami, engem ez a közbiztonság felháborít. Tegnap a kiserdőnél egy ismeretlen késes férfi elém lépett, és azt mondta, hogy vagy az övé leszek, vagy ketté vág, mint egy répát.
1: Azt mi történt?
2: Ha nem látja, hogy még egybe vagyok.
1: Tranárnő! Tanárnő, maga nyári szünetben mivel foglalkozik?
2: Szexuális távoktatással.
1: És mennyi a legnagyobb távolság, amit még vállal?

0: 25 centi édes. Nem értem, miért nem hallottam idáig, mert ezt a francot embertem ki a fülemből.
1: Állítólag magánál tegnap este 5 férfi volt hiányos öltözetben.
0: Ez hazugság, egyenruhában volt.
1: Hogy egyen... Hát hogy egyenruhában?
0: Egyenruha volt, a többi meg mesztelen. Különben... Ne beszéljen maga, mit beszél?
1: Nem
0: maga egy egész férfi foci csapat volt elszállásolva.
1: Bizony, ott voltak.
0: Ha jó, de állítanak zuhanyozás közben, ellopták a cuccaikat.
1: Elbizony.
0: És maga nem látta akkor a felszerelésüket?
1: Sajnos nem.
0: Na miért?
1: Már törőköző volt előttük, ugye?
0: Na, valamikor én is sportolónak készültem. Kislabdahajító bajnok voltam. Minden dobásomnak nagy visszhangja volt.
1: Mi volt ez a visszhang?
0: Csirim, csöröm.
1: Az én uram meg kalapácsvető bajnok lehetett volna, már 20 méter magasra dobta feje felé a kalapács.
0: Na, és mit kapott érte érmet?
1: Nem, agyrázkódást.
0: Ez a mama, régebben önmegtartóztató voltam. Na. Se ita, se cigi, se férfi.
1: Azt meddig bírta?
0: Negyed óráig, édes.
1: Lassan megéltem 80 évet, de még mindig futnak utánam a férfiak.
0: Igen.
1: Tegnap itt az állomáson 2 férfi szaladt utánam.
0: Annyira tetszett neki?
1: Nem, elvittem a bőröngyüket.
0: Képzelje, nekem 0. típusú találkozásom volt.
1: Na.
0: Fekszem az ágyamban, erre bejött egy UFO.
1: Mi fó?
0: UFO.
1: UFO. Csak nem fogdosta magát.
0: Ugyan, letörtem volna mind a 3 kezét.
1: Csak nem erőszakoskodott magával?
0: Kikapartam volna mind a 8 szemét.
1: Akkor mit csinált magának?
0: Gyereket, édes.
1: Na jó, hát megértem pár éve, de sose gondoltam volna, hogy ilyen topless bárba fogunk mi itt beszélgetni. Nem volna jobb a kis padon?
0: Nem, mamika.
1: Miért?
0: Nem. Miért? Mert ez az egyetlen hely ebben az országban, ahol még kézzelfogható eredmények születnek.
2: Ma este a Schöder Klubban Kovács András Péter, Benk Dénes és bemutatkozik Bács Miklós. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája Bödőcs Tibor.

0: Jó estét kívánok, hogy újra találkozunk. Köszöntök mindenkit sok szeretettel. Nagyon szép teltházunk van ismét. Délután hívott Orbán Viktor, de kinyomtam. Nincs itt már hely. Ez a Sóder Klub sokadik adása, illetve Bödöcs Show második adása. Én leszek ma a Hopmester vagy Vergilius, most azt hiszem túl nagy célcsoportot próbáltam átívelni. Van egy másik műsor, ott Stoll András az egyik műsorvezető, csak az a probléma, hogy közben ellene is folyik egy beszavazó show. Lehet, hogy őt egy másik villába fogják áthelyezni a műsor közben. Sok mindent érintettem itt már a Sóder Klubban, nemzeti sorskérdéseket, stb. Most egy komolyabb témáról lesz szó. Voltam egy egzotikus utazáson, az Uzsoki utcai urológián töltöttem három feledhetetlen éjszakát. Herevízsér, úgy hívják ezt a last minute utat, mert az egyik here valamennyivel nagyobb. Most nem kell ellenőrizni, emlékezetből. Próbáljuk meg! Ez nem ismeretlen a történelemből. Goethe és Schiller, Bartók és Kodály, Batman és Robin, Niels Holgersson és a Hörcsök, Derrick és Harry. De mikor kialakul egy ilyen Buzz Spencer, Terence Hill arány, akkor el kell menni az ambulanciára. Én befáradtam, mondom, doktor úr, itt van Stan és Pan, Asterix és Obelix. Mit lehet tenni? Azt mondta, meg kell műteni, mert hogyha nem foglalkozunk vele, akkor olyan lesz, mint hogyha mindig nálam lenne a torna cuccom. Vállaltam a beavatkozást, nem is tudtam védekezni, altatásba történik a dolog. Elaltatta, kérdezte az anesteziológus, mit érez? Ingyen drog, nagyon jó. Haverom volt most állásinterjún, kérdezték tőle, hogy kipróbált-e már valamilyen kábítószert. Mennyi kell? Felébredtem a műtétből, egy cuccpenzorban voltam, mint Marilyn Manson, csak fehérben. És lenéztem a műtéti területre. Én azt is megéreztem két hétig, hogyha pakson műszakváltás volt az atomerőműben, de ebben nem menjünk vele. És lenéztem, van egy ilyen western film, újra szól a hatlövető. Nem ez jutott eszembe először. Búcsú a fegyverektől. Fáj az Istent roncsokba látni. Egy családregény vége, letészem a lantot. És minden reggel jött az urológus a kis barátaival, here konziliumot tartottak fölötte. Én nem értem az autószerelőmet sem, meg az urológusomat sem. Ugyanazt mondja, csak latinul szerintem. Az autószerelőmből annyit értek, hogy 80 ezer lesz főnök. Azt tudom, hogy az AC pumpa az azt jelenti, hogy megszívod gyökér. Mert ugye a magyarban van három igeidő, illetve autószerelőknél, köműveseknél van még plusz kettő. Van ez a távoli jövő. Pikpak meg lesz főnök, pikpak meg lesz, pikpak, pikpak, pikpak, pikpak. És van a befejezetlen múlt. Csináljuk, főnök, csináljuk, csináljuk, csináljuk. Elvállaltuk, csináljuk, csináljuk, csináljuk. És annyira benne voltam ebben, hogy doktor úr, vizit, vizsgálat, Pavlov kutyája vagyok. Összefutottunk a Blaha Lujza téren múltkor a doktor úrra, kérdezte, hogy vagyunk, köszönöm szépen, és ott helyben letoltam a gatyámat, mert én ezt az embert meglátom, de ki lehet bírni a műtétet magát, a látogatókat nehezebb elviselni. Két véglet van, egyrészt jön anyám, aki piétába visz föl le, mint a keresztről levett Krisztust. Meghatál, fiam, mindegy, most már mit maradt a doktor úr, nem mozogjál, mindegy, most már nem lesz unokák, most már nem mozogjál, mindegy, most már. Mert ráálltak, nincs diplomám, ezért ráálltak az unoka projektre anyámék. Délután hatig nincs felhúzva a redőny. Egyetek meg itt ez a 16 tojás, gyerekek, egyetek. És a másik véglet, jönnek a haverok, megisznak 3 liter bort az ágy szélén, hogy jobban fájjon az egész tortúra. Utána nagyon, nagyon kreatívak lesznek, indul a brainstorming. Kurva jó, van kerék az ágyon. Szóljuk már ki! Úgyhogy hát úgy tudom összefoglalni Kosztolányi Desiré szép szavaival, hogy mit ér az egész félteke, ha lóg az ember féltöke. Úgyhogy köszönöm szép. Ó, nagyon szépen megérezték! Indul az este, fogadják sok szeretettel a Comedy Central sztárját, felfedezetjét, a Litkai Istálló egyik tagját, Bács Miklós.
1: Köszi szépen. Hello, jó estét kívánok. Ki az, aki csak miattam jött ma este? Hát ez így szokott lenni egyébként. Múltkor volt egy fellépésem, ott volt anyám. megkérdeztem, hogy ki az, aki csak miattam jött, és ő sem jelentkezett. Mondom neki, hogy anyám, legalább te. Én a kőhalmit várom. Jön most a legszebb ünnepünk, a karácsony. Mit ünnepelünk karácsonykor? Ugye gyakran elhangzik ez a kérdés. Múltkor mondja valaki, hogy szeretet ünnepe. Hát mondom, szeretet ünnep, ember. Próbáltál már még 23-án szaloncukrot venni? És én megmondom, mit ünneplünk karácsonykor. Ezt szerintem minden gyerek tudja, aki ilyenkor tévét néz, mert állandóan ez megy a tévében. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy ezen a napon védte meg Macaulay Culkin a házát a betörőktől. És azért háromnapos ünnep a karácsony, mert van reszkesetek betörők. Egy, kettő és három. Jó, egyébként tudom, hogy mit ünnepelünk karácsonykor, azt ünnepeljük ilyenkor ugye Jézus születését, van ez a kis kedves bibliai történet Máriával, Józseffel, három királyokkal. Szerintem a magyarok legalább ennyire ünneplik karácsonykor az evést is. Tehát a magyar három királyok azok karácsonykor mit vittek ma? Nem mirhát, tömjén meg aranyat a kis Jézusnak, hanem halászlevet, töltött káposztát, meg mákos gubát, ne? Egyén az a gyerek, én neki a kraft. És az a baj sajnos, hogy ebben a modern, felgyorsult világban ez a karácsonyi történet, ez sajnos már nem elég ütős. Szerintem a bulvármédia ezt is kicsit úgy felturbozná például, hogy Mária Názáretből is az otthonszülést választotta. Szenzációs hír, nem József a gyermek apja, a DNS nem hazudik. De legjobb az egy nagyon nagy jelenet lenne szerintem, ahogy a három királyok megpróbálják átlépni a schengeni határt. Megállítja őket a határa, jó estét kívánok, útlevél ellenőrzés, honnan érkeztek? Mi vagyunk a három királyok? Napkeletről jöttünk, a betlehemi csillag vezetett idáig. Akkor a betlehemi csillagtól kérnék forgalmi jogosítványt. Van-e valami elvámolni való? Hoztunk mirhát, tömjént, aranyat. Gyerekek, kéne egy kutya, kábítószer, nemesfém. És mi a beutazás célja? Jöttünk, mert meghallottuk, hogy megszületett a kisgyermek. Megvannak a pedofilok. Én nem vagyok annyira otthon ezekben a bulvár témákban, meg ilyen celeb dolgokban, mert hát például Lady Gaga-ra is sokáig azt hittem, hogy egy ilyen golyos dezodor nőknek. És csodálkoztam is. Jó, hát csodálkoztam is, amikor megjelent a lemezze, de hát Voksán Virág is DJ. Michelle White meg színésznő, úgyhogy bármi lehet. És viszont van most ez a Gregor Bernadett ügy, azért én is felkaptam a fejemet. Egyrészt az emberek hogy el lehetnek bizonytalanodva, nem? Mint Deák B. Gyula a 11-es ugásnál. És tehát így bemennek a bankba, hogy akkor én olyan nyuszó-muszó hitelt kérnék, amihez most nőt adnak. Gregor Bernadett megint lecsapott, és hát lássuk be, hogy ő egy ilyen csúcsragadozó. És azt nem értem, hogy a magyar hírszerzés még hogy nem figyelt föl rá, hogy mennyire hatásos lenne, ő lehetne a magyar Mata Hari. Tehát elmondom, hogy lenne ez, reggel ledobnánk Párizsban, délre rácuppanna Sárközire, estére visszakapnánk Erdélyt. Pár nap múlva az összes elcsatolt területet, de nem állna meg Bernie, nem állna meg, menne tovább, szerintem Obamáig meg sem állna. És az milyen kép, nem, hogy Obama így jön Orbán Viktorhoz, hogy rohadt jó a nő, gyerekek. Itt egy világtérkép, bökjetek rá, mi kell. Múltkor ülök otthon, mondja a hang így a reklámba, hogy feszült, ideges, ingerült, akkor önnek valószínűleg magnézium hiánya van. Hogy én erre nem gondoltam? E sok mindent megmagyaráz, például magnézium hiányos futballszurkolók vertek szét egy metrókocsit. Az észak-koreai hadsereg magnézium hiányos lövészei szétlőtték Dél-Koreát. De ezzel a magnézium hiányos vagy, feszült ideges vagy, ezzel úgy Kolontáron meg Devecseren nem sokra mennének szerintem, nem? Mert így feszült ideges, magnézium hiánya van, szegények meg így néznek, hogy te, Géza, gyere már. Hogy van ez, hogy lenyeltük az összes kurva fémet, pont magnézium nem volt benne? Köszi. Legdurább azt, hogy tudok ilyen Batman hangon is beszélni. Tudjuk, milyen a Batman hang. Batman az, aki a legutolsó mozifilmben, az eredeti nyelvű, angol nyelvű filmben, Batmannek körülbelül ilyen hangja volt, hogy I am Batman. Elmegy fagyizni, az miért, nem?
2: Egy csoki és egy vanília.
1: Fizetni nem kell neki. És ilyen Batman hangon tök jó el lehet intézni a hétköznapi problémákat. így az életben, próbáljátok ki komolyan, mondjuk mész az autót felé a parkolóban, látod, hogy a parkolóri teszi rá a Mikulás csomagot, azt kell neki mondani, hogy
2: kezed le tépem.
1: Köszi. Annyira hatásos, hogy azt is látod, hogy megeszi az acskót. Azt, hogy meg otthon megkérdezi, hogy szeretsz?
2: Nem.
1: És fizetésem is úgy kell ám kérdő, hogy odamész a főnökhoz, hogy főnök, nem lehetne, hogy mégis egy kis fizve, mert... Nem jó. Oda kell menni, behajolni arcba, előre küzdesz ilyen hagymásbabos büfit, mert az úgy is kijön, és azt mondom neki, hogy
2: emeljé.
1: Egyébként tudjátok, ki volt Batman magyar hangja? Stól Buci. Hát ő nem tud ilyen fenyegetően beszélni, de hát Batmobilt se adnék alá. Hát ez... Hát kedves kis vicc, hogy... Light Cola, hamburger, kissék, két könnyebb sérült, mi az? Stól Buci a McDrive-ban. Azt mondja, volt neki ez a balesete, azt mondja, amikor ez történt, hogy hát, hogy benne két személyiség lakozik, van egy Tamás és egy András. Hát ezt úgy hívják, hogy csoportos elkövetés. Minősített eset. Lesz neki ez a bírósági megjelenése. Hát ott van ez a, ismerjük ezt a kézmozdulatot, nem? Ami van neki. Hát ezt ott tudja gyakorolni, hogy hát ez úgy volt bíró, hogy jöttem az autóval, így... A másik, akit nem értek, van ez a Tabáni Pityú. Vannak itt Tabáni István rajongók? Tabáni anyuka egy. Nincs. Ez az, soha sehol nincs. Én nem értem, hogy nyerte meg ezt a tehetségkutatót. És az a baj vele, hogy telesírja az életemet. Komolyan mondom, tényleg. Tehát megjelent az első lemeze, mi a címe? Ments meg. Várjál, rosszul mondtam. Ments meg. Én mentselek meg, hát most érted meg a csillag születiket. Nem hulló csillag becsapódik. Csillag születik. Elsőnöm ez ugye a ments meg. Mi lesz a következő? Szerintem az lesz a cím, hogy segíts. Harmadik meg az, hogy agykölcsön egy tízest hóvégéig. És nehogy már így a nyomorunkkal akarjunk sikeresek lenni. Tehát ez olyan körülbelül, mint hogyha Stevie Wonder ilyen címmel jelentetett volna meg lemezeket, hogy nem látok, mi van odaírva, kísérj át az úton. És... Köszi. Szerintem Tabáni István lesz, akinek már életében megalakul az emlékzenekar, hogy szevasztok, mi vagyunk a Tabáni István emlékzenekar, ezt a számot István emlékének küldenék, még élek. Akkor ez egy segélykoncert, gyerünk! Megalakult az első tibeti légitársaság. Oda minek? Annál minden lejjebb van, tehát... Még a pilóta tud vagánykodni, hogy köszöntjük kedves utasainkat, 6000 méteren vagyunk, és még föl se szálltunk. És a gép nem felszáll, lelökik. Tehát ez egy ilyen, és egy nagyon bonyolult filozófiai probléma, hogy úgy száll le, hogy felszáll, és úgy száll fel, hogy leszáll. Szóval ebben nem menjünk bele. És hát a tibetiek azok ilyen nagyon zen buddhisták. Tehát azok, hogy ülnek a hóban, nagyon meditálnak, a yeti körbe úgy hozza őket, azt se érde. És állítólag ki tudnak lépni a testükből, meg hisznek a lélekvándorlásban. Ez azért jó, hogyha felszáll a repülő, akkor még haza tud menni megnézni, hogy elzárta-e a gázt. Ha meg lezuhan, akkor majd legfeljebb a következő életébe visszajön. És tibeti reptéren is van ilyen vámmentes bolt, Duty Free Tibet. Ezt a kínaiak mindig bezárják. És az a legjobb, hogy pilóta bemondja, vagy a másodpilóta bemondja, hogy kedves utasaink, a pilótának ez az 500. sikeres repülése, ebből 400 az előző életében volt. Mennyire megnyugtató. És szerintem a tibeti légitársaságok nem csomagot hagynak el, hanem serpát. És az milyen, nem, hogy fölhívnak, hogy uram, nagyon jó hírünk van, megtaláltuk a csomagját, New Yorkban van, és fánkot eszik. Laktam panelban, és hát volt egy kedves öreg néni a szomszédomban, hát vele ilyen szimbiózisban éltünk, így mindig egyszerre léptünk ki például az ajtón, csak erre ő régóta készült, mert párás volt a kukucskáló. Sietve fölkent magára némi rúst, ezt onnan lehetett tudni, hogy sietett, mert így az álla, az óra és a két füle között volt egy piros csík, és alibiből mindig hozott ki valamit pórázon, tehát ételhordó, virágálvány, néha kutya, és mondta is, hogy Mikikém, nézd már meg, hogy mit hoztam már megint ki magammal. És így elindultunk lefelé a liftben, és mindig ilyen megtalálta a számomra nagyon kínos témákat. Tehát így elkezdte például azt, hogy Mikikém, nem zavart múltkor az ázi buli, nem voltatok hangosak, csak 3 napig Pataki Attilával álmodtam. Meg majd mutassál már be annak a haverodnak, aki vízszintesen tud hányni, mert nyitott ablaknál alszom, aztán a gyomorsav tönkretette a daljeromat. De az volt a legigazibb, amikor azt mondja nekem, hogy figyelj már, Miki, hát most vettél egy kutyát, vagy új barátnőd van? Mert éjszakánként valaki vakkant. De legalább a Frici is tud kivel beszélgetni. De a legjobb történet az volt, amikor a néni így, hát mentem haza egy nyári délutánon, és a néni így a játszótérről próbálta fölvinni az unokáját, és maszatos volt a kis lurkó arca, és a néni egy ilyen benyálazott papír zsebkendővel próbálta így lepucolni, így nyálazta a zsebkendőt, így csúrolta a kis fickot. Nyálaz, csúrol. Gyerek arca egy tisztult, néni közben így mondta, hogy hol lett te ilyen csak is? Nyálaz, csúrol. Gyerek arca egyre tisztább, néni nyelve egyre barnább. Én meg így csupa jó szándékban, hogy megálltam mellette, mondom, csókolom Gabi néni. Hát lehet, hogy a játszótéren ez csak ide, szerintem sokkal valószínűbb a kutyaszar. Ő meg így megáll. Lehet, Miki. Lehet. Lehet, Miki. Lehet. Csak tudod, én már csokit is rohadt régettem. Köszönöm szépen, én ennyi lettem volna. Maestőre, köszönöm. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Kint voltunk Pozsonyban. Nekem nincsen GPS-em, mert a bio-GPS-ekkel szeretem felvenni a kapcsolatot a járókelőkkel, mikor megközelítem a helyszíneket, akik délután 4 után már sebajtóbiásként fogadnak bárhol az országban. Lehet, hogy egy idegen civilizáció próbál egy kapcsolatot létesíteni, csak nem tudjuk még dekódolni. Ez kávéfőzőben is át tudom vinni. Mondom, mégis merre kéne menni itt a Márna szörpöt hányó kislány szobrától? Jobbra vagy balra? És mondja, és hirtelen átvált a program. Egy kis macskát vigyél el. Nekem kagyon vágnom a kis macskákat. Ezt elmondtam már a nagy műsorban, úgymond a Sóderbe, hogy Ferusnak van a macskája, Elvira. Majdnem olyan híres, mint Schrödinger macskája. Elvira, aki annyira termékeny, 3-szor kőkezik egy héten. Ferus visszavitte garanciával, mert neki azt mondták, hogy Kandur, mikor megkapta a kiskorába. Visszavitte az Olivát, csak nem Kandur, az Kandur. Jó van lakva. És azt mondta, most már annyira termékeny Elvira, úgy jönnek belőle a kismacskák, mint a pattogatott kukorica. Szóval mentünk ki Pozsonyba Litkaival. Fordított GPS kaptunk Pozsonyba, a Palóc haverunk szervezte a túrát, és ő azt mondta el, hogy merre ne menjünk. Egész furcsa gondolkozás. Azt mondja, jöttök ki, jöttök, gyertek tovább, jöttök. Lesz egy felüljáró, ne menjetek, jaj, ne! Jobbra balra ne kanyarodj el, nem lesz molkú, gyere tovább, gyertek. És Litkai az egy ilyen nagyon nyugodt csávó, 42 a pulzusa, bungee jumping közben. Hogyha nincs kötél, mert egyébként mit izgulja el? Vannak szerződések, stb. Megtámadja. Bontottunk egyszer bort, és nem volt nálunk dugóhúzó. Azt mondta, ezt fel lehet bontani esernyővel is. Tehát az első 5-öt fel lehet bontani. A 6-tól már mellé üt az ember, mint Sharon Stone a jégcsákánya az elemi ösztönbe. És a Litkai másnap reggelinél vallotta be, hogy Tibi eltörtett 3 ujjamat. Mit írnak rá a címkére a borászok? Ez a képmutatás. Baráti beszélgetésekhez. Nyárestékre. Azt nem írják oda, amit az emberből kihoz az alkohol. Hamis nótázáshoz. Összeesküvés elméletek gyártásához. Megdughatsz olyanokat, akiket nem terveztél. Megdughatnak olyanok, akik nem tervezték. De legjobb volt, pannonhalmi boron olvastam, minden alkalomra. Tyúkszemvágáshoz, túlszejtéshez, minden alkalomra. Megérkezünk Pozsonyba, egy 8-sávos út közepén álltunk, akkor kiabált a telefonba a csávó, hogy na most tegyétek ki a 4-es indexet, itt vagyok. Elakadás jelző. 4-es index, megszálltunk. Kollégiumi rendszerbe voltunk elhelyezve, és a vendéglátónknak egy kicsit büdös volt a lába, de ebben munka volt, tehát nem egy nap alatt alakult ki. Mint az angol gyep, gondozva volt neki, viszont horkolt is, de úgy, hogy kifelé ifalékfék, befelé erdőírtás. Darth Vader kávét főz. Verebesnek. És annyira horkolt, hogy még a Geri se tudott aludni, és mondtam neki az éjszaka közepén, ez volt a mentő mondat, hogy hát bazza Geri, most már annyira horkol a csávó, nem érzem a lábszagát. Ide kapcsolódik még, hogy legyen egy kis világpolitikai kitekintés is. Volt globális faluban élünk, mint tudják, mert annyira gyorsan mennek az információk a Földön, hogy már egy faluban élünk. Hogyha ez van, akkor Marshall McLuhan szerint legalábbis, akkor Obama a polgi, Putyin a tüzépes, csak nála van gázpalac, nem lehet neki beszólni. És volt ez a kopenhágai csúcs, klímacsúcs, nem írták alá se az amerikaiak, se a kínaiak, meg mi sem a kiotói egyezményt. Ez olyan dolog, hogyha állunk egy liftben, ahol két King Kong fingik mellettünk, akkor az, hogy mi nem ettünk hagymát, nem sokat dob a hangulaton szerintem. Úgyhogy most megtekinthetjük ezeket a gyönyörű reklámokat, és utána visszatérünk, várjuk sok szeretettel a drága nézőket.
3: Aki még hátra van, Benk Dénes, Kovács András Péter és a műsorvezető Bödőcs Tibor. Mindjárt jövünk.
0: Kis Sauder, és folytatjuk a műsort, fogadják sok szeretettel Kovács András Pétert, kapott!

0: Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Újra nagyon szép számmal. Ki az, aki a párjával érkezett? Jó, a párból csak egy valaki tegye fel a kezét, tehát ne zavarjuk össze engem, itt rögtön jelentkezik egy srác egy lányjal és még egy lányjal mellette, de ezt majd eldöntjük. Van, aki 20 évnél régebb óta házas? Ah, igen, egy boldog hölgy. Mindig az, hogy boldog, kisimult nők jelentkeznek, és mellettük ilyen megroppant emberek ülnek. Az én esküvőm csak 3,5 éve volt, de tényleg mintha tegnap lett volna, tehát legalábbis még ma is fizetem. Nem, azon most hallottam egy új kifejezést, hogy mingli, ez a szingli továbbfejlesztése, hogy már nincs egyedül, hanem járnak, de külön lakásban laknak. Itt nem 16 éves emberekről beszélünk, hanem ilyen 30 éves fénytrógerekről mindén. És a csajok azt mondják, hogy ez itt sokkal jobb, mert nem kell a gatyáját szedegetnem. Hát a csajok állandóan a gatyánkkal jönnek, pedig azért legyünk őszinték, az oknink sokkal durvább. És én így rendet raktam így a fogalmak között, hogy van ez a nem lakunk együtt, de szexelünk, ez a mingli. A nem szexelünk, de együtt lakunk, ez a tanárnő éjjeli őrváltott műszakban. És a nem szexelünk és nem is lakunk együtt, ez én és a szomszédaim gyakorlatilag. Illetve a szó etimológiája, mert a mingli szó a szingliből származik. A singleből jön a mixed single mingle. Tehát így van az etimológia, hogy single, mingle, beagle. Tehát a kutya, aki nálam lakik, de a szomszédban csajozik. Na, és a saját esküvőm, egyébként ez egy olyan projekt, hogyha belevágsz, akkor ugye eleve ott van a lánykérés. A fiúk ilyen nagyon romantikusak lánykérésbe, hogy hozzám jössz feleség, mi a tököm, kutyaszar? Tehát, már ebben jó vagyunk, jók vagyunk, hogy hangulatot teremtsünk. És hát tényleg fölteszed az életed nőjének a kérdést, tudomásul veszed, kész, ennyi volt. Igen, nem, igen. Oh. És akkor mi fiúk így elutaznánk a haverokkal fél évre Tájföldre fel. De a csaj már másnap reggel jön, hogy figyelj, akkor meg kéne beszélni a részleteket. És már Excelben megvan az ülésrend. Ugye? És a lányok egész más fordulaton pörögnek. Tehát mondja, hogy milyen ruhám legyen, hát tök mindegy, csak ne legyünk egyformában, tényleg. Nálunk végül az volt, hogy a feleségem ruháját béreltük, az enyém meg hát érettségi óta így a szekrényben lógott. Tehát egy Olter elé járult le a hercegnő meg egy ballagó. De a hercegnőnél volt a csokor, tehát ennyi különbség volt. Meg ilyenek, hogy mi legyen a gyűrűbe írva. Hát mondom, ha én veszem, akkor az lesz, hogy made in Taiwan. Vagy ilyen vibrációs gyűrű lesz, nem, hogy hozzám jössz, feleség? Meg hogy mit tegyenek a vegetáriánusok? Hát mondom, az asztali díszt, leszarom. Hát neki vannak ilyen finnyás vega barátnő. Az én vega haverjaim a húst is megeszik. Tehát azok... És itt mondom el, a fiúknál is van bulimia, csak nagyon durván kell előtte inni. És a lagzi szervezést én a feleségemre bíztam, egy kitételem volt, amiből nem engedtem, hogy mennyasszonytáncnál legyen bankkártya lehúzó. Ez, mert erre azt mondott, hogy kis dolog, de borítékba bele lehet summantani 2000-et, de itt rögtön kírja a gép, hogy kérjük, adjon meg más összeget. Na és a másik ilyen... De elrablott ez a gép csak 4-0-áig, tudod, csak 4-0. És a másik a névválasztás. A feleségemnek Szabó a vezetékneve, és mondta, hogy fel akarja venni a nevemet. Hát mondom, az András vagy a Pétert. És mondja, hogy a Kovácsot. Hát mondom, meglát az anyakönyvezet, hogy Kovács Szabó, mi ez? Mesterségek ünnepe? Gyereket hogy hívjuk majd? Fazekas? És tök érdekes, hogy ezek a szakmák így több száz év után átmennek a vezetéknevekbe, és lehet, hogy ilyen 200-300 év múlva lesz ilyen, hogy marketing menedzser Zoltánné, bérszámfejtő Etelka. És hát nekünk az volt, polgári esküvő is volt, meg egyházi esküvő is, tehát írásbeli, szóbeli. És az írásbeli, a polgári az nagyon nagy, ugye ott van a házasságkötő teremben, mindenki elegánsan, mint egy titkos ügynök. A nevem Főj. Vőfőj. És az anyakönyvvezető nő így ott áll a terem közepén, sötétítő függönynek költözve. De a bajuszkája elárulja, hogy ő az. 40 éve kielégítetlenül, így elhízva, átkötve mind a pixalámi. De nem, ez a Miss Önkormányzat. Anyakönyvvezető, angolul Mother Book Driver. És ő van a legjobban meghatódva, mert ő neki már ez a hatodik esküvő, tudod? Kedves jegyes pár. És én voltam olyan kisköltségvetésű esküvőn, ő kezelte a magnót is. Tehát tényleg így belépkedtek a felük. Pik, pik, pik, pik, pik. Kedves jegyes pár. És miért kezdem így meghatódni? Hát ez egy közigazgatási aktus. Hát már zokunk a templomba. Hát veszek egy lakást, akkor majd behívnak a földhivatalba. Kovács úr! Bejegyeztek a jelzálogot! És szólna az Illéstől a kéglidol. Na, és a másik a templomi házasság. A mi házasságunk, a feleségem az ilyen vegyes házasság. Fiú-lány. Nem, én katolikus vagyok, ő meg református. És már rég a templomba kellett volna lenni, én már bent voltam, és kérdezte mindenki, hogy mennyasszony, hol van? Mondom, valószínűleg az ajtóra szegezi odakin a hittételeit. És tényleg az volt, hogy volt egy református lelkész, meg egy katolikus pap, ilyen jó zsedi lovag, rossz zsedi lovag, így álltak egymás mellett. És a katolikus papnak ugye nincs saját tapasztalata, tehát ő ugye az Úr nagyságáról és a kegyelemről beszélt. A református meg így kezdte, hogy veszekedtetek már? Na mondom, még nem. Na majd fogtok. De a legdurvább, hogy unokatesomnál az esküvön derült ki, hogy járt a pappal. Tehát ez azért... De tényleg ez volt, hogy kedves János és Bogi. És olyan elszólásokat hallasz papoktól, volt ilyen, hogy elfogadjátok-e a gyermekeket, akikkel az Úr megajándékoz titeket. Igen, akkor hozzátok be őket. És mindig mondják, hogy a templomból, amikor kijön a pár, akkor ne dobáld meg őket nyers rizssel, mert fölcsipegetik a galambok és meghalnak. Hát most azért két lehetőség van, vagy így egy ilyen bontatlan zacskó gyors rizssel. És így eltalálja őket, pfff, de gyors rizs. Azért megfőzni meg mégse fogom, nem? Tehát így rögtön egy fazék rizibizivel kezdik. A másik a lagzi. A lagzin nagyon-nagyon sok kérdés van. Hát először is ott van a fotózás, mindenkinek saját portfóliója készül. Volt egy nagyon ciki egyszer, a torta vágáskor vadul vakuszta mindenki a mennyasszonyt, a vőlegény meg már nagyon unta, és kérdezte, hogy na, mindenkinek megvolt. És így többen így... De azt én is elkövettem azt a hibát, hogy vittem videókamerát legény búcsúra, és hát semmi kompromitáló nem történt, de a haverjaim hagytak egy videó üzenetet, hogy legyél az Andráshoz is olyan jó, amilyen hozzánk voltál régen. Úgyhogy... Na és ami egy kritikus dolog, hogy milyen zene szóljon. Erre többfajta lehetőség van. Az egyik az a cigány, ami ugye itt nem etnikai megjelölés, hanem munkaköri leírás, tehát ugye száztagú cigányzenek. Az a szívfájdító hegedű szó, ami mindig akkor jelenik meg pontosan a fülednél, mikor a szádban a villa. Vagy torkon szúrod magad, vagy szívinfarktus kapsz, de ilyen gerillaszerűen támad, hogy mi a nótád? Nem tudom mi, nem, valamit Kozsótól, nem tudom. És én régen nagy mulatós voltam, én régen bele tudtam gyűrni úgy a vonóba a 2000 forintost, hogy többet ne bírja egy darabba kiszedni. A másik variáció zenére a villanycigány, tehát a... Szinti boy. Ja, mi a nótád? Bocsássa meg nekem a világ, vajon megkeresem a floppit. És akkor megvan betuszkolja az egyetlen olyan résbe, amiben még nincs rántott hús. És a legdurvább, amikor ilyenkor beindul a vonatozás. Én egyszer kerültem be egy vonat elejére. 42 főt, férfit, nőt vegyesen, komplet bevittem a fiú WC-be. De még ugye először örültek, és jaj, de jó, pofa, kivegyünk a teremből. Piszvár! A másik, hogy egyszer valaki valószínűleg ilyen komplet vasutas múltal rendelkezett, mert még 20-an jöttek előtte, mögöttem, egyszer csak így lecsatlakozott, hogy hopp. Ez csak fehérvári közlekedet. Meg volt, aki fölkapott egy sültestálat. Büfékocsi! És a legklasszikusabbak a társas táncok ilyen vidéki lagzikon. Tényleg a legklasszikabb figura, ezt figyeld meg, az úgynevezett egymáshoz rángatós. De szigorúan a végtelenbe meredő tekintettel elővezetem.
1: Harminc éve élünk együtt, Margit. Én pontosan tudom, hogy te hogy néző ki. Ugye, illetve négy csirkét ettem meg, ha szemgolyón megmozdul, behányok.
0: És nyomják all night long, halvány őszi rózsa, tök mindegy. A másik a csárdás, a partnervállát szigorúan csuklóból érintve. Ez a most pisiltem nincsen szappa. És éjfélkor, mikor már mindenki atomrészeg, a Jedi tánc. Tehát amikor már hozzá se érsz a nőhöz, csak így gondolatból próbálod megpörgetni. Hát nekem volt olyan haverom, már délután 3-kor csak nagyon sok alkohollal tudta elviselni, hogy ő lesz a tanú. És mindenki benn volt a házasságkötő teremben, már vártunk, hogy hol van már, egyszer csak megérkezett, berúgja az ajtót.
1: Beírom a nevemet a nagy könyvebe.
0: És hát a legnagyobb részeg élményemet elmesélem, zárásképpen. Édesapám szesztestvéréről van szó. Mondjuk ez a faterról is elmondtam valamin. Laci bácsi, ő szobafestő mázoló volt, mint Tibi Ferusa. Inkább mázoló. De nagyon sok alkohollal tudott se csak festeni, de úgyse szépen. Viszont bátor volt, tehát úgy ment fel a 2-es létráról, hogy nem nyitotta szét. Érted? Lehelete higította az ecsetet, tehát nagyon nagymágus volt az öreg, és egyszer Petró néninél festette a szobát, 2.70-es belmagasság, 2.40-nél meghúzzuk körbe a díszcsíkot, amit hát egy jobb érzésű festő kicsap a zsinórral, de hát Laci bácsi már nagyon föl volt bátorodva, hogy szabad kézzel. De így tudod, így. Nem csíkot húzott, EKG-t. És bejön Petró néni, és tényleg nagyon visszafogottan csak ennyit mondott, hogy Lacikám, de hát ez a csík ferde. Az öreg leszólt a létráról, rá se tessék baszni, Petró néni. Majd, ha megszárad kiegyenesen. Köszönöm szépen a figyelmet.

Köszönjük szépen, Kovács András Pétert látták, hallották. Már csak egy fogás van, és akkor ihatunk mi is, és önök is. Bátrabban, én egy kis öntematikával folytatnám, a megrendelők lélektanával, hogy szoktak megrendelni, felhívnak telefonon, hát többféle változat van, még talán a legjobb az a lényegre törő típusú megrendelő. Elhangzott megrendelés. Sopotvállal, Bröcs úr, kérdésem lenne, van-e gusztusa fellépni nálunk? Aztán van a filozofikus megrendelő hölgy, ezen azóta gondolkodom egyébként, hogy apatkának, Bröcs úr, maga ön? És van az agyporszívó, az energiavámpír. Otthon vagyok délelőtt, gyakorolom az aláírásomat, indul a nap. Hív az agyporszívó. Jó napot kívánok, Bröcs úr, nagy tisztelettel maradok. Őszinte híve, egy kultúrestet szeretnénk prezentálni a faluházba, Stande Pityeren, Okdacu, Legott. Nem akarom húzni az idejét. 93-ban alakult az alapítvány. Gyönyörű őszi nap volt. Nem volt.